0: Urat tereret. Naon urat tereret?
1: Goblok teh. Aing dikecup goblok teh.
0: Kala di asun.